0: Aha.
1: Oh, dieses, die, die. Yeah!

Légy velünk te is, egy hullám hosszon. This generation rules the nation with Vrösön.

0: hangulatát hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitömjú Rádió.
0: Mi így szeretünk. She's crazy like a fool.

Szeressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek, régi hibákban többé ne essek.

Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Eurodance Mania.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
3: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérdű repett sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablómali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Beat a Q Rádió.

0: Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.
1: Mire van mindjárt? Ám a fagot a szágot a

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Muss was da taube? Habt ihr kein Hintel da?
1: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Vitamin Rádió.

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod. Captain Bowlen and his crew welcome you aboard a Boeing 737 flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

elmondom nektek az ő történetét, arról mesélek, hogyan élt. Megszületett, kapott nevet, csak egyet nem, szeretetet. Szülei eldobták, nem törődtek vele, nem maradt semmi, csak az élete. Magas falak, rácsok mögött, zsiványok, tolvajok között telt a gyermekkora, ott volt az otthona, és mégis vidáman élt, szívébe zárta a nagy reményt, hogy egyszer majd innen elmehet. Várják erdők, völgyek, hegyek,

a tapsokért! Egyszerűen élmény volt itt lenni! Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy velünk voltatok és maradtok is! A Lord legyen továbbra is veletek örökké! Buli után, akit érdekel, a Lord sátornál kijövünk egy pár perc múlva és ott találkozunk! Nagyon szépen köszönjük a technikának, a szervezőknek, hogy itt lettünk, de azt, hogy főleg ti is itt voltatok, az a lényeg. Köszönjük szépen!

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Bitangyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Bitagyú Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

Ez a Singerman. Ez vagyok komoly. Na nézzük, nagyon sokan vagytok itt velem a cseten. Szeretettel köszöntöm Zorkát, Szürke Kisegeret. Pista 67-et, Nefertitit, Maskura 67-et. Haydn, Dr. Sosit. Bobu 81-et. Arthur Ditut és Bobita, mi két állandó őrszemünket. A műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk Roni, Mókuska, Kézi és az előző két óra kiváló házigazdája Pinocchio. Aztán van nekünk egy Messenger csoportunk is, ahol üdvözlöm Katicát és Szilárdot. Szép hétfő estét, kora estét kíván mindenkinek, Szilárd. Nekem jó adást, és hát nagyon sokan kívántatok, sőt, hát szerintem mindenki kívánt nekem jó adást, jó műsorvezetést a cseten, de hála jó Istennek úgy pörög a cset, hogy... Ezúton köszönöm szépen mindenkinek. Hátulról kezd? Nem kezdtem hátulról. Különben volt egy időszak, amikor mindig egy hatásvadász zenével kezdtem a műsort, és utána jött a spot. Jó sokáig. Ez a spot azért jó, mert jó hosszan tudok hozzátok beszélni. Csak balesetmentes jó utat, jó vezetést, jó közlekedést mindazoknak, akik úton vannak. Puszi, Zorka! Ja, a népsorolvasást, igen. Én igyekszem a hallgatókat megtisztelni azzal, hogy nem a rádiósokat, a kabátokat olvasom be először.

Kívánok mindenkinek a következő két órához felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó bitangjó rádió hallgatás. Jó sok zenét hoztam nektek a mai napon is. 120 percig. Vagy majdnem annyit. Válogattam újakat is. Az újakban van egészen, tényleg egészen új. Lesz új bév is. Illetve általam még soha nem játszott dallamok is bekerülnek a mai műsorba, mert hát fő a változatosság gyönyörködtet.

az elmúlt két órában írtátok, hogy nagyon sok helyen van eső, zivatar, vihar. Hát olyan igazi bolond májusi időjárás van. Én mégis telet idézek. Kezdjük ezt a mai két órát kultúrával.

Kukucska Imával kezdi az összes műsorát. Rajtam ez nem segít. Malő a vonyóval!

akkora ez a muzsika, mint ide Nagy Káta. Higgyétek el, jó messze vagyok tőle. Puszim Kacajkának, akinek a füle itt van a kezdetektől. Jó adást kívánt, remek zenéket, puszi. Puszi ölelés oda is. És hát Vida Erikám is megérkezett, halló vagyok, jó műsorvezetés, szép estét neked, és mindenkinek, hát puszi ölelés oda is.

keverhettem volna szebben is. Hát ugye a mai napon Szil 20 órától majd rockvillámot hoz nektek. Pinocchio meg előttem ugye slágereket hozott 45-ös fordulaton. Hát mi történik, ha a kis oroszlán a kettő közül is szorul? Hát hozz egy Rammstein. Na, megvan már dallam.

Bonnie M és a... A Rasputin, egy Rammstein feldolgozásban.

Bevallom őszintén, hogy nekem a Rammstein egy kicsit hörgős zene. Annyira nem vagyok értük odáig. De van egy-két dal, amit még én is meg tudok emészteni. És erre ma akadtam rám.

Hát ugye Szürke kisegértől megtudtuk azt, hogy Béla nem bírok aludni. Hát az normális, az ördög sose alszik. Én is ezt szoktam mondani, mikor hajnalban már kukorékolok, hogy az ördög sose alszik. Lusting and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder.

Na hát jön egy dal, amiben szombaton beleszerettem. Ugye itt voltunk együtt 4 órát, 18-22 óráig, mert nem bírtatok aludni, meg nem bírtatok a véretekkel. Aztán ugye 20 óra után megengedtem, hogy kérjetek, kívánjatok, és suncorgok ér tőlem egy dalt. Hát szerintem ez nálam sláger lesz.

Azt mondja Mókuska, hogy ezt a zenét adta ő is, hát nagyon sok olyan zene van, amit te is, meg én is. Hát vannak, akiknek jó ízlésük van, ennyi.

listánk lemaradt kettővel. Adjunk még hozzá kettőt, jó?

Hát én Afrikában nem. Egy jó nagy puputevénk. A puputevénk.

jött Boborján is. Szia! Kelem Pájsz Madárka. Hát, még ilyennek se hívta. Voltam már bolhásbundás, kis sörényes, kergemakka. De Kelem Pájsz Madárka.

A fiúk szeretnétek feketenőt? Olyan nagyon feketét. Mert hogy azt tudjuk, hogy a lányok fekete pasiról álmodoznak, bár szerintem mikor oda kerülne a sor, akkor sikítva menekülnénk. Melyik csaj meri? Nem, hát a csaj is, de melyik pasi meri bevállalni azt, hogy fekete nőről álmodozik? Nagy-nagy puszim kis Gabriellának. Szép délután, nagy ölelés.

bocsi, Maskú, de te nem is vagy Elizabeth. Mókuska fekete? Hát én... Bevallom nektek, nagyon tünemény vörös és fekete mókusok is vannak itt Bayernben, az erdőkben. És minden, tehát tényleg a szívemre teszem a kezem, és minden előítélet nélkül mondom azt, hogy én a feketéket bizony cigánynak hívom. Van aranyosság. Space. Na hát akkor, Zorka vezet.

az én azt nem is tudtam, hogy Elizabeth Erzsébet vagy. Boboniál lassan, szint kéne vallanod, hogy ki vagy. Tudom, hogy ki vagy. De több, mint gyanús.

Na dobjunk Mókuskának egy zenét, mert megérdemli. És tudom, hogy szereti. Umberto Tozzi. Tú. Szeretettel köszöntöm Nagy Anikót és kedves párját, és itt van velünk már Kis Csillag is, és az ő kedves párja is. Kedves Andrea, nagyon sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk. Jobbulást kívánok!

Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Ateszt is. És hát képzeljétek el, hogy elárulta nekem kedves Mókuska, hogy bizony a mai napon van az összeköltözésük évfordulója.

napon Ferenc névnap van, Ferencből is nagyon sokszor van, úgyhogy hát elvileg a régi öregek azok azt vallották, hogy mindig azt a névnapot választották, hogyha egy évben többször volt mondjuk Ferenc névnap, vagy mit tudom én, István, abból is nagyon sok van, hogy a születésnaphoz legközelebb álló névnapot választották a gyermeküknek, hogy azon a napon ünnepeljen. Hát szegény kisklányival ki is van cseszve az én babámmal, mert hogy nem elég, hogy István, nem elég, hogy karácsonykor született, nem elég, hogy karácsony van. Az azért durva.

Hát megtudtam, hogy van, aki nem szereti a fagyit. Ő inkább hagyja, hogy nyalják mások. Mokuska, hanyadik évforduló ez az első? Jó bírja a tesz. Ezt szerte még adásba, szorulok én.

kaptam egy visszautasítható ajánlatot. Azt írta nekem egy hölgy hallgató, hogy bevisz az ágyba. Na jó, nem kell félreérteni, csak ott fog hallgatni. Fáj a buksia. Küldünk neki gyógyzenét.

megérkezett Tikánk is a csetre. Azt írták, hogy na de milyen vagy te ott a mikrofon mögött? Ez különben mindig rajtatok múlik, kedves hallgatók, hogy mennyire bírjátok megpiszkálni az oroszlán.

Szia, csajos, jó adás, sok fülelőt, remek hangulatot írta nekem Tika. Hát az én hangulatom remek. Tündér is fölmászott a falra, értünk tőlem miattam. Nem jó, értem, tőletek, nem, értem, tőlem, miattatok. Azért minden ne állítsak rátok.

A sorsunk rég megvan írva, egy igazi motivációs muzsika, erről már beszéltem nektek a hétvégén, hogy Kovalszky mellett pontosan ezért szeretem a Soulwave-et. Mindig megtalálnak a szöveggel.

0: Hát ezek olyan sercegősek. Szintén egy album.
1: Mondd, hogy mi pár, maga téged is kínok.
0: Gyere, baby, mondd el, mire vágysz.
1: Ez a csók.
0: Komár László.
1: Tőle a hőkén, tíve, már is kész. Ó, ez az a csók.
0: Micsoda éjszaka!

0: És hát igen, Tika írja a lemez, ezzel lassan elő kellene keresnem abba a kis táblát.
1: Volt már minden rossz nekem, sok szenvedés, csak szerelem.
0: Szóval ez úgy van összerakva, ez a technika, hogy amikor nem lemezezem, akkor ugye megy MP3 flag, flak, flick, flak, fluk, ahogy Pinocchio nevezi. Megkapi. Sztika miatt van, tuti.

De sorry, 1988. Folé. Ez egy kis hétincses. És szóval azt kell tudni, hogy ilyenkor, amikor átállok, akkor még, hogy zökkenőmentes legyen a dolog, csak éppen lenémítom a Sambroadcasterben, tehát a rádiós programban lenémítom az adott lejátszót, és ugye átállok lemezjátszóra. Aztán, ha elfelejtem azt a lemezjátszót kikapcsolni, akkor utána az automatikusan keveri a másikra. És ilyenkor jön a baki. Elköszönünk Dr. Susitől, további szép estét! Köszönjük, hogy itt voltál!

meghívlak egy kávéra. Német nagy díj lesz. Akkor augusztusban.

Az egyik augusztus 15. A másik 29. Közte virágkarneválozok, meg nyaralok.

Kaptunk egy ilyen szösszenetet, hogy a nők azért isznak kevesebbet, mert minden férfi szép. Na Tika ezt lefordította a női nyelvre. A nők azért isznak kevesebbet, mert a pasik elisszák előlük.

Lófarkas lány, hasonló adottságokkal rendelkező partnert keres. Ó, bocs. Szóval győr, 14-e péntek este jó későn, vagy 30-án vasárnap délelőtt, reggel. Azt nem mondom, hogy jó korán, de szóval az igen, kora délelőtt.

Katica azt írja, hogy vett pálinkát. Almát, narancsos, szőlőst, cseresznyést vagy medgyest. Barackot és szilvát. Így jobb lesz, igaz? Csak hát annyira unalmas az elejének a dalnak, hogy direkt egy kicsit rápörgettem.

sort. Hát kellene egy kis lemúr, mitől szívem lángra gyúl. 1983-as, ez a kicsi kincs, egy 7 incses kis lemezt hall.

kaptam a táblát, hogy az, hogy nem tudok énekelni, még nem jelenti azt, hogy nem fogok. Hát ez vagyok én. Kézi, ha nem jönne vissza 5 percen belül, várjuk tovább. Tika azt mondta, még a vonatra se vár.

Mindenkitől szívem lángra gyúl. És Lamour Toujours, és szeretettel köszöntöm az utánam következő két óra házigazdáját. Itt van velünk a csetem Mászil. Köszönöm szépen, neked pedig nagyon jó készülődést és puszi ölelés.

Miért nem tudnak a nők tolatni? Hát azért, mert a férfiak mutatták meg nekik, hogy mennyi 20 centi. Azért, mert a férfiak mutatták meg nekik, hogy mennyi 20 centi.

vagyunk ismerősök, így ezáltal ugye én a csoportban azok, akik nekem az ismerőseim, és tudom, hogy a születésnapjuk van, azokat ugye fölköszöntöm, meg a névnapokat is. Legalábbis igyekszem. De hát ezt majd tudjuk orvosolni, igaz?

Scooter és a Break It Up itt a Bitang jó rádióban. Elugrunk Németországba, én úgyis ott vagyok. Szintén egy maxi lemez.

Dútyi Dilink is megérkezett ott a háttérben. Pont jókor jöttél, drága. Kapaszkodni kell. Mindenki abba kapaszkodhat, amit be szeretne, meg amit elér. Szóval tudjátok, a koreográfiát, át fogjuk egymás vállát, aztán megindulunk. Kettőt jobbra, kettőt balra, kicsit gyorsabban, még gyorsabban, ne kapkodj, lobáld a lábad, az lesz az mókuska. Athéna. És egy kis zorba, szirtaki.

Na, akik egy kicsit fulladnak, azok kiállhatnak szuszogni. Na, de aki bírja...

a szombati hangulatom van, pedig szombaton is itt leszek veletek. Ez nem fenyegetés, ez ígéret. 18-20-ig. Aztán majd meglátjuk.

megérkezett Kata is a csavargásból. Vajon mit csinál a mi szürke kisegerünk? Nagy a csend. Lehet lukat fúr a sajtba. Látom, Tikával maskura.

és Monkuska táncol otthonkába. Te, Szil, tényleg? Tényleg azt mondtad az otthonkároly nejlonka? Hát tegnap ezzel behaltam. Maskóra elárultam. De nem árulom el senkinek, kettőnk között.

Kedves Kata, egy gyalval írom a nevemet. Nagy gyal. Mi motorok és Demir Rózsi. Ez sem mai darab, 1985. Fekszem az ágyon. Hogy énekeltük ezt gyerekkorunkban? Fekszem a lányon. Ahogy a fiúk. Így énekelték. Én nem. Én angyal voltam már akkor is.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Nem is értem. Mi az, hogy akkor is, és fölrakja a mutató ujját? Akkor is, meg most is. Na jöjjön!

Én inkább úgy mondanám, hogy csak ketten csapjátok le a magas labdákat, amiket passzolgatok. Tika és Mókuska.

tündér szerintem elment vacsorát készíteni, és belesett a fazékba. Nefertiti is, majd kicsit visszafogottabb, olyan, mint szürke kisegér. Pedig bizony Nefertitinek is jól áll, amikor egy kicsit elszabadul vele. Az a bizonyos paci. Na hát már ma voltunk Németországban. Többször is. Franciáztunk is. Kétszer is. Aki ezt nem vette észre, annak úgy kell. Tudjátok, hogy a Gruppensexben

tudja senki. Akkor bizony ti kimaradtok belőle. Ne csendesedjetek, csajok, aki hozzá szeretne szólni.

Olaszországba járunk, de még mindig németül. Nino De Angelo.

Nefertiti azon gondolkodik, hogy melyik vasútállomáson igye meg a kávét, majd kézivel. Hát nem vagytok egymáshoz túl közel, úgyhogy valahol félúton.

Jókuskának a tervei a hétvégére, azon kívül, hogy jön hozzánk ugye műsort vezetni. Szóval lehet, hogy berúgok és felállítom a karácsonyfát. Ez tisztára jön, mint a tündér, csak a tündér nem fog berúgni. Neki megy annélkül is. Jó étvágyat azoknak, akik vacsoráznak.

Ennyi, már megint témánál van a kedves műsorvezető. Nem látod, hogy mi zajlik a falon? Ártatlan vagyok.

Na hát Tündér, nekem ne betegeskedjél, gyógyuljál meg, mert jövő pénteken irány Kesztölt, szombat reggel pedig irány Németország. Nincsen semmilyen betegség.

Freedom van. DJ Bobo. Hát ez a bla-bla-bla-bla-blamba. Biztos, hogy nem lesz többet.

Tatánál beakadt az ez egy fa. Freedom Pussy! Nagy ölelés! Hegedűs Üditkának is! Szia, drága!

Ám küldött egy képet, azt mondja. Itt lesz a buli, a sátor már áll. Mondjuk a Bobo az olimpia háléba lesz. Münchenben.

Azért azt írja a cseten, hogy nem az a lényeg, hogy hol, hanem az, hogy kikkel. Viderika pedig azt írja, hogy csak nekünk fog DJ Bobo ebbe a sátorba. Akkor viszem a DJ Bobo lemezeimet, jó? Freedom!

Tényleg, szóval Katánka szeret fontoskodni, és mindenkit a nevén nevezni. Pedig hát jók ezek a nicknevek, hiszen az élete kitalálva.

Írja Nefertiti, hogy feltűnési viszketettség náluk a multicégben van belőlük bőven. Hát bizony, szóval azért, na, hát, na.

Dirty French. Je t'aime. Hát még lehet, hogy keresek egy maxit, aztán utána visszaállunk. Hiszen lassan-lassan itt a végem. Kezdhettek örülni.

Tika akciós. Férfi centit hárul a csetem. Nefertiti pedig azt írtam. Tudtátok, hogy a kis ujjad és az öreg ujjad között 20 centi van? Mi az az öreg ujjam?

French Bitangyó Rádió. És az utolsó lemezem, az utolsó maxi lemez, egy igazán klassz polgár pukkasztó csapat Svédországból.

vannak ilyen szösszenetek. Kéne keresnem egy 18-as ilyen spotot, vagy már mindegy?

hát a karika is jó, csak hát azt ugye nem látják azok, akik kint vannak. És akkor gondoltam, hogy figyelmeztetem a kedves hallgatóságot. Nem kell mondani itt semmit, Nefertiti, majd mi kitaláljuk.

Leveheted a pólóm, a nadrágom is, sőt a bugyimat is leveheted. Csak a csipeszeket rak vissza szállítóra, légy szín.

Kézi nincs képbe. Army of Lovers és az Obsession.

Mire megtaláltam ezt a kis spotot, elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Közben Mókuska elköszönt tőlünk, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmedet. Csoda szép estét! És hát majd csütörtökön várunk.

0: A rádió. Azt írja Tika, rakhatom magasabbra is, mint 16. De csak ne Fertiti.
1: A rádió, ahol a szívünk egy saver.
0: Tündér és Mókuska miatt. Persze, meg miattad, meg miattam. Na, a végére. Teke. És nem a Teke Bro, hanem Kósa János.

szereti a tikam egyet. Ketten szeretünk mi egyet. Még ha csak ketten szeretnénk egyet. Hányan vagyunk? Bizony, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a két órában.

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a Messengeren íróknak, a háttérben hallgatózóknak. És mindazoknak, akik a chatfalon, a Bitangyó Rádió chatfalán kivették a részüket. Most fantasztikusak voltatok, nagyon jó hangulatot teremtettetek.

általam még csak most ismerkedünk ezzel a műfajjal, legalábbis én. Műfaj, illetőleg Afro House. Kellemes, kimondottan kellemes, a Deep House-zal vagyok még így. Gypsy King és a Volare. Ugye ezt is hozhattam volna eredeti bele.

Egy kicsit nehezen, de beindult. Szombaton 18 órakor jövök hozzátok, a holnapi napon pedig 16 órától vármely benneteket Szil, és a lazulás lesz, ugye? Kedd. Aztán érkezik hozzátok 18 órától Roni, és a zenei káosz, 20 órától pedig Kézi és a Music Party. Most pedig fogadjátok szeretettel Szilt, és az ő Rock Villám című műsorát. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Csodaszép estét, legyen olyan a hetetek, amilyennek szeretnétek. Szombaton 18-kor várok mindenkit szeretettel. Sziasztok, szép estét, ciao, ciao.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók! Üdvözlök mindenkit! Kedves Little Lion, volare, ho, kamtare! Nagyon jó kis műsort toltál, én is itt szambáztam az asztal körül, közben jól meg is vacsoráztam, úgyhogy köszi szépen a fantasztikus adásodat. Nem sokára jövök.

Még foglak nektek pengetni. Ugye, jó kis Queen notával kezdtem, és remélem, hogy majd jól is folytatom, és jól fogjátok magatokat érezni, kedves Bitangyó Rádió hallgatók. 2026, május 11-e van, hétfői nap, végre hétfő, ugye, Rockvillám? Minden Ferencnek boldog névnapot, mai másodlagos mai névnapok, Fábius, Majlát, Májva, Miradella, Miradolló, micsoda? Miradondula, Adolf Beatrix, Izadora Jakus, Uriel Jakab Jakob, Kallista, Fülöp Guido. Hát erre a Kallistára kíváncsi lennék, ez lehet, hogy olyan, mint a Krista. Lehet, nem tudom eldönteni, hogy női vagy férfi név, mindegy, hát nektek is boldog névnapot kívánok. És bizony, van egy születésnaposunk itt a Bitangyor Rádió hallgatói között. Ő, neki tegnap volt a születésnapja. Ő, kedves Joe Papa, nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok neked. Füled érjen bokáig. Nem volt még alkalmam, hogy felköszöntselek. Hát remélem hallod, igaz, nem vagy itt az asszonya, de hát remélem majd hallod, vagy valami. Ha nem, akkor majd úgyis üzenek, elfelejtettem meg, vallom őszintén. Úgyhogy hát boldog születésnapot mindenkinek, aki ma ünnepli a születésnapját. Nos, kérem szépen, itt a Bitangyó Rádió chat falán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Itt van mindenki, aki számít, ugye? Pinocchio, Kézi, Little Lion, Roni, a két lüke robotunk, Bubu 81, Halál Zsuzsanna, Hava, Nefertiti, Roli 35, Szörnyella, Szürke kisegér, Tündér, Tika, nektek kellemes zenehallgatást. És ugye jelen vagyok a Bitangyó Rádió Messengerén is, nagy puszi nektek is, nem látok senki, csak a fejeket, bocsánat, úgyhogy kellemes zenehallgatást nektek is mindannyiótoknak. Aztán jelen vagyok ugye a redzonechat.hu oldalon, és a titkoscsevegés.hu oldalon, és a heavenface.com oldalon. Hát akkor induljon a pengetés. Mobilmánia szárnyad voltam. Aztán egy jó kis Edda művek érkezik. A híd. Figyelj, fülej!

Remélem mindenki felé volt eső, ugye, csapadék. Nem csak itt Kőbányán, hát itt dörgött, villámlott, minden volt. Ne is keressék! És merem remélni, hogy nem áztatok szarrá.

Hey-ho, halli-ho! Üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolta be a Bitangyó rádiót, hát kérem szépen, Rockvillám megy egészen este 10 óráig, és ugye volt szerencsém május 1-én Edda koncerten lenni. Megvallom őszintén, nem változott semmit, ugye Attila mondtam is múltkor nektek. Nekem ott legjobban a Gömöri Zsolt tetszett, vagy hát nem is ő, hanem amit előadott, az a gitár szóló számtalanszor. Az a technika, amit belevisz, és teljesen oda vagyok érte meg vissza. Hát nem mai gyerek, nem most kezdte ő se a pályafutását, és mikor én megláttam és meghallottam, és olyan gitárszólót lenyomott, hogy szerintem olyat senki nem tud, úgyhogy le a kalappal előtte. Na de haladunk tovább a zenékkel. Nem csak magyar zenéket hoztam, hanem külföldi zenéket is, majd fogjátok hallani, de egyelőre még érkeznek magyar zenék, Stula Rock, így akarom, aztán Scorpio, az beszéli már az egész város, ez itt a Bitangyó Rádió.

Hamarosan érkezik egy fiatal ember, aki elég megosztó személyiség, de az hot tuti zicsi, ziher, hogy jó zenéi vannak olykor, számomra legalábbis, de hát aki szereti, annak biztos, hogy minden egyes zenéje felülmúlhatatlan.

Hát szívjál még egyet. És nyald meg az arany fogadat. Hát már akinek aranyból van a foga, ugye régen nagy divat volt az aranyfog, már akinek.

megtudtam, hogy valaki éppen készül, vagy éppen valakik készülnek az esti műszakra. Hát nagy kitartást kívánok nektek, akik mentek dolgozni. Vigyázzatok az éjszakai műszakkal, figyeljetek oda magatokra, és a többiekre is.

Szoktam mondani nektek, hogy tökéletes ember nincs, hála Isten, én se vagyok tökéletes, meg remélem ti se. Én nagyon szeretem a tökéletlen embereket. Emlékeztetnek valakikre, vagy valakire. Na de érkezik hamarosan Zanzibár, nem vagyok tökéletes. Már nagyon rég hallottuk, gondoltam, elhozom nektek.

Ha van, aki nem bírja az éjszakát, hát én 12 évig dolgoztam olyan helyen, ahol egyik héten éjszakáztam, másik héten nappaloztam felváltva. Hát sokan nem bírják. Én, elmondom, megsugom nektek, legjobban csiptem az éjszakás műszakot. Nem volt benne a sok majom, ugye? A sok tökéletlen főnök. Lazábbak lehettek az emberek kicsit. Lehetett zenét hallgatni például.

Na hát, azért, hogy együtt érezzek azokkal, akik éjszaka dolgoznak, küldök egy zenét, mit szóltok hozzá, méghozzá. A dal címe Csak bírt ki, úgyhogy bírjátok ki reggelig, Edda Művek érkezik.

azt gondolom, a mai világban nagyon fontos a bizalom, ugye? Hogy megbízunk egymás barátságában, avagy hát nem tudom, hogy miben, mikben. Nagyon sok mindenben lehet bízni, bizalmatlan is lenni, ugye? Hát van, aki elővigyázatos bizonyos dolgokban, de én szerintem bizalom nélkül nincs barátság, és hát ott a család is, ugye? A család körében is lehet a barátod bárki, bármelyik családtagod is, akár, viszont a barátjait az ember mindig megválogathatja, ha a családját nem is. Alvin és a Mókusok érkezik, a dal címe Bizalom.

Hát igen, Tika, bízhatunk abba is, hogyha beszedjük a hasajtot, akkor reggelre minden oké, és lesz, és jól indul a napod. Ebbe legfőbben bízhat az ember.

Te édes! Hát hello, bello! Kedves Maskora 67, üdvözöllek nagy puszin neked, és Joe papának is boldog szülinapot így utólag, ugye? Érkezik egy kis Guns N' Roses, Lea and Lit Die. Egy jó kis Guns N' Roses nóta, aztán egy jó kis Megadeth, I Am War, a dal címmel, fogadjátok sok szeretettel. Nem tudom, mi volt az előbb a hanggal, kicsit hangosabb volt a zene, most már minden rendben van, remélem.

Hamarosan érkezik egy Oszeán zene, Vádalkú az ördöggel. Érdekes dalcímek vannak mostanában, azt vettem észre így a magyar előadóknál, pláne a rock zenék előadóinál, úgyhogy ha Vádalkú az ördöge, milyen vádalkú lehet? Hát elgondolkodtató a dolog, ugye? Mert a kis ördög nem alszik, szokták mondani. Mindenkiben ott van a kis ördög. I am misery, I am loss and sorrow, I am war. Vagy éppen az angyal, ugye? I am misery, I am loss and sorrow. Azért bizony, azért karikás az én szemem is, kedves Tika. Úgyhogy ilyen ez. De a tiéd is az lesz, mikor reggel felébredsz, az hódziher. Na, akkor figyelj a dalszövegre!

Bizony, azt olvastam, van, aki 3 óra 50-kor kell ébredezik. Hát igen, volt, hogy én is 12 évig 4 órakor keltem. Tudom, átérzem, hogy milyen. Hát marha szar.

A dal címe Más ölel át, az előadó Anti-Fitness Club. Őket is már nagyon rég hallottuk, hát gondoltam, fő a változatosság, ugye?

Üdvözöllek, kedves Pasi Budapest, Gregorius és D32. Impossible, nagy puszi neked is.

0: Elgondolkodtam azon a tusfürdőn, amit kirakott, kedves Tika. Hát, ha valaki lezuhanyzik vele, akkor rázni fogja a fejét, és pogózni fog, vagy mi fog történni?
1: Az álom rád, máshol kell...
0: Vagy teljesen extázisban jön, és rock érzése lesz, vagy nem tudom. Minden esetre érkezik Billy Idol, a Rebel Yell.

Egy olyan zene, illetve előadó érkezik, akit még soha nem játszottam, és hát magyar előadó. Az előadó Solaris, és a dal címe a Kígyó szíve.

Hát engem már meg is martak így, jó. Kedves Szörnyella, örültem, hogy itt voltál. Várlak vissza holnap. Ugye, hát holnap is érkezek 16 órától 18 óráig. Ne feledjétek el. Lazulunk egy óriási nagyot, mit szóltok hozzá. Egy kis Scorpions, White Dove.

kedves Roli, 37 nagy puszi neked, köszi, hogy velem voltál. Kellemes pihenést, jó éjszakát neked is. Na na na na. Elkezdik Chris Rea, Road to Hell.

0: Üdvözöllek, kedves vidéki, a titkoscsevegés.hu oldalról. Itt is van Chris Rea, Road to Hell.
1: Ez a Bitangyó Rádió.
0: Szeljük az utakat ma este, mit szóltok hozzá? Kicsit lassabban, kicsit gyorsabban, összebújósan is, meg nem is, ugye? Ilyen a rockzene.

poison you can think of. And I'm underneath the street light, but the light of joy. Jó éjszakát, Nefertiti, aludj jól, te is szép álmokat, várlak 16 órától holnap. A Ryan-nak is egy nagy puszi.

Vidéki már jött emelgetni. Hát figyelj már, testépítő vagy így kora este, vagy nem tudom, miről beszélsz. Az biztos, hogy jön Behemoth és Niklas Kvarfolf. A dal címe a Forest.

Ja, igen, aki elmegy, az vissza is tér, mondtam az előbb. Hát én is olyan vagyok, mint a bumeráng, mert hogy majd érkezek holnap 16 órától, 18 óráig leszek veletek a megszokott időben, és a megszokott műsorra, Lazulási című műsorra várok mindenkit holnap nagyon sok szeretettel.

Mint azt tudjátok, én mindig több helyen vagyok, amikor adásban vagyok. Itt vagyok a titkoscsevegés.hu oldalon, a heavenface.com oldalon. Aztán van nekünk egy Bitangyó Rádió chatfalunk is, chatünk, saját chatünk van. Az a címe, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Aztán hallhatóak vagyunk a www.porboletten.hu oldalon. Aztán a redzonechat.hu oldalon. Úgyhogy ahol csak akartok, ott értek el minket a füleitekkel.

igazi ébresztő zene. Ébredjetek, ébredjetek! Amúgy megsúgom, ez nekem is mások. Sokkolódok veletek együtt olykor-olykor. De hát kérem szépen, van, aki ezt szereti.

Hát ez az, kérem szépen, én most nem leszek jó, mert hogy olyan zene érkezik, amit szerintem nagyon-nagyon sokan szeretnek, az előadó Leander Kills, Hull az elságút levél.

Aaron Ellennek egy harmadlagos puszi. Már köszöntöm neked. Azt hittem, hogy hallgass, de hát tévedtem. Minden esetre érkezik Oasis egyik dala. Don't Look Back in Anger.

0: Robog, robog a pokolgép, újra születnék a dal címe, küldöm mindenkinek sok szeretettel.
1: Ez a Bitangyú Rádió.

Ugye azért elég jól meg vannak csinálva ezek a zenék, én azt gondolom, hallgatható, emészthető. Nincsen ezzel semmi baj szerintem is.

És nyilván jön is az utolsó zeném a mai estére nektek tőlem, Nemzeti Hang, Utolsó Hajnalom. Ne felejtjétek el, holnap 16 órától várok mindenkit, nagyon-nagyon sok szeretettel, Lazulási című műsorommal, ígérem, jó kis zenéket hozok, és hát remélem, hogy akkor is jól fogjátok magatokat érezni, mint például most is, íme látom megérkezett Tőszár is, hát hello, bello, most vettelek észre így a vége fele, de legalább észrevettelek, ez is nagy előny, ugye? Hát kérem szépen, én köszönöm, hogy velem tartottatok, mindenkinek kellemes további szép éjszakát kívánok, én Szil voltam, hello, bello!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: A segítségedre van szükség. Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
1: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
2: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
3: Így jó lesz.
4: Ha felkészültél,
5: még több, több, még több zene!
6: Hello, this is Radio G. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller?
7: Yeah.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitok jó rádió. A legjobb zenéket.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?

0: Disco Boys.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok,